0: A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai

21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Elfogadta a szerb parlament hétfőn a 2026-os költségvetés módosítását, amely az eredetileg tervezetnél 112,45 milliárd dinárral magasabb bevétellel számol. Ezek szerint több pénz jut az egészségügyre, a szociális ellátásokra és az infrastruktúrális beruházásokra. A kormány az idei gazdasági növekedést 3,3%-ra becsüli. A bruttó hazai termék értéke várhatóan eléri a 95,3 milliárd eurót. Az államadóság az év végén a GDP 44,2%-a lehet. A tanévkezdéssel együtt fokozott közlekedésrendészeti ellenőrzés kezdődik Szerbia valamennyi általános iskolájának környékén. A rendőrség célja, hogy biztonságosabbá tegye a gyerekek iskolába érkezését és hazajutását, ezért különösen azokra szabálysértésekre figyelnek majd, amelyek a leginkább veszélyeztetik a diákokat, írja a Tannyug. Szeptember 14-én valamennyi határátkelőn demonstrálnak, ha az Európai Unió nem talál megoldást a hivatásos sofőrök schengeni tartózkodásának korlátozására. A fuvarozók hétfőn Belgrádban, Podgoricában, Skopjében és Szarajevóban az uniós képviseletek előtt demonstráltak. A jelenlegi szabályok szerint a schengeni térségen kívülről érkezők 180 napon belül legfeljebb 90 napot tölthetnek a schengeni övezetben. A túl nehéz iskolatáska megterheli a gyerekeket. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy érdemes odafigyelni arra is, mennyit cipelnek nap mint nap a gyerekek. A könyvek és füzetek mellett töltők, kulacsok, ételdobozok és sportfelszerelések is bekerülhetnek a hátizsákba. Ezek külön-külön nem feltétlenül nehezek, együtt azonban már komoly terhelést jelenthetnek. Az Amerika Gyermekgyógyászati Akadémia szerint intőjel lehet, ha a gyerek előredül a táska súlya miatt, nehezére esik a járás, vagy a válpántok bevágnak a vállába. A szakemberek azt javasolják, hogy a hátizsák legyen minél könnyebb, két széles, párnázott és állítható pánttal. Fontos az is, hogy a gyerek csak azt vigye magával, amire aznap valóban szüksége van. Már több mint 4200 embert keresnek Nepálban a múlt heti pusztító áradások és földcsuszamlások után. A hatóságok szerint legalább 903-an vesztették életüket. Az eltűntek között több mint 3600 nepáli és mintegy 600 külföldi állampolgár van. A hatóságok szerint 933 vízerőművek építésén dolgozó munkás is eltűnt, közülük sokan az alagutakban lehetnek. Lionel Messi bejelentette a visszavonulását. Bejegyzésében azt írta, hogy a világbajnoki döntő óta eltelt idő és hosszas mérlegelés után döntött úgy, hogy befejezi a válogatottbeli szereplését. A döntés a fogalmazása szerint fájt és fáj is neki, de úgy érzi, elérkezett a megfelelő pillanat. Saša Ilić marad a Partizan vezetőedzője. Az egykori klublegenda a Mladost Luchani elleni vereség után benyújtotta lemondását, de a szurkolók támogatása és a klubban belüli egyeztetések után megváltoztatta döntését. Manapos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 31, este 21 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Reklámok következnek. Szász 7,7 Adai Rádió.

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodag Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Eladó gyümölcsös Adán az Univerexport üzletnek által, lakóházzal és pálinka főzővel együtt. Érdeklődni a következő telefonszámok egyikén lehet. 069 48 15 389, illetve 024 852 014.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termési napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett betőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

paradicsomli eladó Moholon, aztán is itt családnál. További információért és megrendelésért hívja a telefonszámok egyikét 063 545 756 064 21 31 530, illetve 024 861 604.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségéért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap. A legfrissebb slágerek az Adai Rádión. A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Elfogadta a szerb parlament hétfőn a 2026-os költségvetés módosítását, amely az eredetileg tervezetnél 112,45 milliárd dinár

magasabb bevétellel számol. Ezek szerint több pénz jut az egészségügyre, a szociális ellátásokra és az infrastruktúrális beruházásokra. A kormány az idei gazdasági növekedést 3,3%-ra becsüli. A bruttó hazai termék értéke várhatóan eléri a 95,3 milliárd eurót. Az államadóság az év végén a GDP 44,2%-a lehet. A tanévkezdéssel együtt fokozott közlekedésrendészeti ellenőrzés kezdődik Szerbia valamennyi általános iskolájának környékén. A rendőrség célja, hogy biztonságosabbá tegye a gyerekek iskolába érkezését és hazajutását, ezért különösen azokra a szabálysértésekre figyelnek majd, amelyek a leginkább veszélyeztetik a diákokat, írja a Tannyug. Szeptember 14-én valamennyi határátkelőn demonstrálnak, ha az Európai Unió nem talál megoldást a hivatásos sofőrök schengeni tartózkodásának korlátozására. A fuvarozók hétfőn Belgrádban, Podgoricában, Skopjében és Szarajevóban az uniós képviseletek előtt demonstráltak. A jelenlegi szabályok szerint a schengeni térségen kívülről érkezők 180 napon belül legfeljebb 90 napot tölthetnek a schengeni övezetben. A túl nehéz iskolatáska megterheli a gyerekeket. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy érdemes odafigyelni arra is, mennyit cipelnek nap mint nap a gyerekek. A könyvek és füzetek mellett töltők, kulacsok, ételdobozok és sportfelszerelések is bekerülhetnek a hátizsákba. Ezek külön-külön nem feltétlenül nehezek, együtt azonban már komoly terhelést jelenthetnek. Az Amerika Gyermekgyógyászati Akadémia szerint intőjel lehet, ha a gyerek előredül a táska súlya miatt, nehezére esik a járás, vagy a válpántok bevágnak a vállába. A szakemberek azt javasolják, hogy a hátizsák legyen minél könnyebb, két széles, párnázott és állítható pánttal. Fontos az is, hogy a gyerek csak azt vigye magával, amire aznap valóban szüksége van. Már több mint 4200 embert keresnek Nepálban a múlt heti pusztító áradások és földcsuszamlások után. A hatóságok szerint legalább 903-an vesztették életüket. Az eltűntek között több mint 3600 nepáli és mintegy 600 külföldi állampolgár van. A hatóságok szerint 933 vízerőművek építésén dolgozó munkás is eltűnt, közülük sokan az alagutakban lehetnek. Lionel Messi bejelentette a visszavonulását. Bejegyzésében azt írta, hogy a világbajnoki döntő óta eltelt idő és hosszas mérlegelés után döntött úgy, hogy befejezi a válogatottbeli szereplését. A döntés a fogalmazása szerint fájt és fáj is neki, de úgy érzi, elérkezett a megfelelő pillanat. Sasa Ilić marad a Partizán vezetőedzője. Az egykori klublegenda a Mladost Luchani elleni vereség után benyújtotta lemondását, de a szurkolók támogatása és a klubban belüli egyeztetések után megváltoztatta döntését. Manapos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 31, este 21 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

sor került Törökfaluna az úgynevezett Pirinini kocsmája épületének ünnepélyes átadására, amely fontos eseményt jelent a közösség életében. A felújítás 2024-ben kezdődött a falugazdálkodási minisztérium és Adaközség önkormányzatának támogatásával. Mára az épület teljesen megújult, és a falubeliek örömmel vehették birtokba. A faluház nem csupán egy épület, hanem a közösségi élet egyik fontos színtere, olyan hely, ahol az emberek találkozhatnak, együtt ünnepelhetnek, kulturális élményekkel gazdagodhatnak, és továbbadhatják hagyományaikat a következő generációnak, mondta Bilicki Zoltán polgármester. A megújult épület kívülbelül megszépült, korszerűbbé és komfortosabbá vált, így a jövőben még megfelelőbb helyszínt biztosíthat kulturális rendezvényeknek, ünnepségeknek, közösségi programoknak és különböző összejöveteleknek.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett betőmagokat, növényvédő szereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

0: Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy szeptember 2-án 12 órakor a rendkívüli helyzetek részlegének Nagykikindai üzemeltetőközpontja a veszély vége jelzés sugárzásával végre fogja hajtani a figyelmeztető szirénák rendszeres ellenőrzését.
1: Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

te erősebb vagy nálam. Durvább, mint a drog, rám írtál tegnap, de tudom, itt a tök, yeah. Túl sokat gondolok rád, a stílusod, a zenéd, a fantázia.

0: A pontos idő 11 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Elfogadta a szerb parlament hétfőn a 2026-os költségvetés módosítását, amely az eredetileg tervezetnél 112,45 milliárd dinárral magasabb bevétellel számol. Ezek szerint több pénz jut az egészségügyre, a szociális ellátásokra és az infrastruktúrális beruházásokra. A kormány az idei gazdasági növekedést 3,3%-ra becsüli. A bruttó hazai termék értéke várhatóan eléri a 95,3 milliárd eurót. Az államadóság az év végén a GDP 44,2%-a lehet. A tanévkezdéssel együtt fokozott közlekedésrendészeti ellenőrzés kezdődik Szerbia valamennyi általános iskolájának környékén. A rendőrség célja, hogy biztonságosabbá tegye a gyerekek iskolába érkezését és hazajutását, ezért különösen azokra a szabálysértésekre figyelnek majd, amelyek

a leginkább veszélyeztetik a diákokat, írja a Tannyug. Szeptember 14-én valamennyi határátkelőn demonstrálnak, ha az Európai Unió nem talál megoldást a hivatásos sofőrök schengeni tartózkodásának korlátozására. A fuvarozók hétfőn Belgrádban, Podgoricában, Skopjében és Szarajevóban az uniós képviseletek előtt demonstráltak. A jelenlegi szabályok szerint a schengeni térségen kívülről érkezők 180 napon belül legfeljebb 90 napot tölthetnek a schengeni övezetben. A túl nehéz iskolatáska megterheli a gyerekeket. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy érdemes odafigyelni arra is, mennyit cipelnek nap mint nap a gyerekek. A könyvek és füzetek mellett töltők, kulacsok, ételdobozok és sportfelszerelések is bekerülhetnek a hátizsákba. Ezek külön-külön nem feltétlenül nehezek, együtt azonban már komoly terhelést jelenthetnek. Az Amerika Gyermekgyógyászati Akadémia szerint intőjel lehet, ha a gyerek előredül a táska súlya miatt, nehezére esik a járás, vagy a válpántok bevágnak a vállába. A szakemberek azt javasolják, hogy a hátizsák legyen minél könnyebb, két széles, párnázott és állítható pánttal. Fontos az is, hogy a gyerek csak azt vigye magával, amire aznap valóban szüksége van. Már több mint 4200 embert keresnek Nepálban a múlt heti pusztító áradások és földcsuszamlások után. A hatóságok szerint legalább 903-an vesztették életüket. Az eltűntek között több mint 3600 nepáli és mintegy 600 külföldi állampolgár van. A hatóságok szerint 933 vízerőművek építésén dolgozó munkás is eltűnt, közülük sokan az alagutakban lehetnek. Lionel Messi bejelentette a visszavonulását. Bejegyzésében azt írta, hogy a világbajnoki döntő óta eltelt idő és hosszas mérlegelés után döntött úgy, hogy befejezi a válogatottbeli szereplését. A döntés a fogalmazása szerint fájt és fáj is neki, de úgy érzi, elérkezett a megfelelő pillanat. Saša Ilić marad a Partizan vezetőedzője. Az egykori klublegenda a Mladost Luchani elleni vereség után benyújtotta lemondását, de a szurkolók támogatása és a klubban belüli egyeztetések után megváltoztatta döntését. Manapos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 31, este 21 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: a legfrissebb slágerek az Adai Rádión. A Radicsevich Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbmétere.
0: Lehetséges házhozszállítás. Telefonszám 021 809 2.

eladó gyümölcsös Adán az Univerexport üzletnek által, lakóházzal és pálinka főzővel együtt. Érdeklődni a következő telefonszámok egyikén lehet. 069 48 15 389, illetve 024 852 014.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

0: Anya.
1: Tisztelt termelők! A Kitel D.O.O. Adaik kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitel D.O.O. Adaik kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Paradicsomli eladó Moholon, Asztanisi családnál. További információért és megrendelésért hívja a telefonszámok egyikét 063 545 756 064 21 31 530, illetve 024 861 604.

0: Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktrans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.
1: Szeszhét egész hét. Adai Rádió.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Elfogadta a szerb parlament hétfőn a 2026-os költségvetés módosítását, amely az eredetileg tervezetnél 112,45 milliárd dinárral magasabb bevétellel számol. Ezek szerint több pénz jut az egészségügyre, a szociális ellátásokra és az infrastruktúrális beruházásokra. A kormány az idei gazdasági növekedést 3,3%-ra becsüli. A bruttó hazai termék értéke várhatóan eléri a 95,3 milliárd eurót. Az államadóság az év végén a GDP 44,2%-a lehet. A tanévkezdéssel együtt fokozott közlekedésrendészeti ellenőrzés kezdődik Szerbia valamennyi általános iskolájának környékén. A rendőrség célja, hogy biztonságosabbá tegye a gyerekek iskolába érkezését és hazajutását, ezért különösen azokra szabálysértésekre figyelnek majd, amelyek a leginkább veszélyeztetik a diákokat, írja a Tannyug. Szeptember 14-én valamennyi határátkelőn demonstrálnak, ha az Európai Unió nem talál megoldást a hivatásos sofőrök schengeni tartózkodásának korlátozására. A fuvarozók hétfőn Belgrádban, Podgoricában, Skopjében és Szarajevóban az uniós képviseletek előtt demonstráltak. A jelenlegi szabályok szerint a schengeni térségen kívülről érkezők 180 napon

Belül legfeljebb 90 napot tölthetnek a schengeni övezetben. A túl nehéz iskolatáska megterheli a gyerekeket. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy érdemes odafigyelni arra is, mennyit cipelnek nap mint nap a gyerekek. A könyvek és fizetek mellett töltők, kulacsok, ételdobozok és sportfelszerelések is bekerülhetnek a hátizsákba. Ezek külön-külön nem feltétlenül nehezek, együtt azonban már komoly terhelést jelenthetnek. Az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia szerint intőjel lehet, ha a gyerek előredül a táska súlya miatt, nehezére esik a járás, vagy a válpántok bevágnak a vállába. A szakemberek azt javasolják, hogy a hátizsák legyen minél könnyebb, két széles, párnázott és állítható pánttal. Fontos az is, hogy a gyerek csak azt vigye magával, amire aznap valóban szüksége van. Már több mint 4200 embert keresnek Nepálban a múlt heti pusztító áradások és földcsuszamlások után. A hatóságok szerint legalább 903-an vesztették életüket. Az eltűntek között több mint 3600 nepáli és mintegy 600 külföldi állampolgár van. A hatóságok szerint 933 vízerőművek építésén dolgozó munkás is eltűnt, közülük sokan az alagutakban lehetnek. Lionel Messi bejelentette a visszavonulását. Bejegyzésében azt írta, hogy a világbajnoki döntő óta eltelt idő és hosszas mérlegelés után döntött úgy, hogy befejezi a válogatottbeli szereplését. A döntés a fogalmazása szerint fájt és fáj is neki, de úgy érzi, elérkezett a megfelelő pillanat. Saša Ilić marad a Partizan vezetőedzője. Az egykori klublegenda a Mladost Luchani elleni vereség után benyújtotta lemondását, de a szurkolók támogatása és a klubban belüli egyeztetések után megváltoztatta döntését. Manapos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 31, este 21 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Sor került Törökfaluna az úgynevezett Pirinini kocsmája épületének ünnepélyes átadására, amely fontos eseményt jelent a közösség életében. A felújítás 2024-ben kezdődött a Falugazdálkodási Minisztérium és Adaközség önkormányzatának támogatásával. Mára az épület teljesen megújult, és a falubeliek örömmel vehették birtokba. A faluház nem csupán egy épület, hanem a közösségi élet egyik fontos színtere, olyan hely, ahol az emberek találkozhatnak, együtt ünnepelhetnek, kulturális élményekkel gazdagodhatnak, és továbbadhatják hagyományaikat a következő generációnak, mondta el Bilicki Zoltán polgármester. A megújult épület kívülbelül megszépült, korszerűbbé és komfortosabbá vált, így a jövőben még megfelelőbb helyszínt biztosíthat kulturális rendezvényeknek, ünnepségeknek, közösségi programoknak és különböző összejöveteleknek.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett betűmagokat, növényvédő szereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A. A legfrissebb slágerek az Adai Rádión. Purchase your tracks today.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy szeptember 2-án 12 órakor a rendkívüli helyzetek részlegének Nagykikindai üzemeltető központja a veszély vége jelzés sugárzásával végre fogja hajtani a figyelmeztető szirénák rendszeres ellenőrzését.

0: A pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Elfogadta a szerb parlament hétfőn a 2026-os költségvetés módosítását, amely az eredetileg tervezetnél 112,45 milliárd dinárral magasabb bevétellel számol. Ezek szerint több pénz jut az egészségügyre, a szociális ellátásokra és az infrastruktúrális beruházásokra. A kormány az idei gazdasági növekedést 3,3%-ra becsüli. A bruttó hazai termék értéke várhatóan eléri a 95,3 milliárd eurót. Az államadóság az év végén a GDP 44,2%-a lehet. A tanévkezdéssel együtt fokozott közlekedésrendészeti ellenőrzés kezdődik Szerbia valamennyi általános iskolájának környékén. A rendőrség célja, hogy biztonságosabbá tegye a gyerekek iskolába érkezését és hazajutását, ezért különösen azokra a szabálysértésekre figyelnek majd, amelyek a leginkább veszélyeztetik a diákokat, írja a Tannyug. Szeptember 14-én valamennyi határátkelőn demonstrálnak, ha az Európai Unió nem talál megoldást a hivatásos sofőrök schengeni tartózkodásának korlátozására. A fuvarozók hétfőn Belgrádban, Podgoricában, Skopjéban és Szarajevóban az uniós képviseletek előtt demonstráltak. A jelenlegi szabályok szerint a schengeni térségen kívülről érkezők 180 napon belül legfeljebb 90 napot tölthetnek a schengeni övezetben. A túl nehéz iskolatáska megterheli a gyerekeket. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy érdemes odafigyelni arra is, mennyit cipelnek nap mint nap a gyerekek. A könyvek és füzetek mellett töltők, kulacsok, ételdobozok és sportfelszerelések is bekerülhetnek a hátizsákba. Ezek külön-külön nem feltétlenül nehezek, együtt azonban már komoly terhelést jelenthetnek. Az Amerika Gyermekgyógyászati Akadémia szerint intőjel lehet, ha a gyerek előredül a táska súlya miatt, nehezére esik a járás, vagy a válpántok bevágnak a vállába. A szakemberek azt javasolják, hogy a hátizsák legyen minél könnyebb,

két széles párnázott és állítható pánttal. Fontos az is, hogy a gyerek csak azt vigye magával, amire aznap valóban szüksége van. Már több mint 4200 embert keresnek Nepálban a múlt heti pusztító áradások és földcsuszamlások után. A hatóságok szerint legalább 903-an vesztették életüket. Az eltűntek között több mint 3600 nepáli és mintegy 600 külföldi állampolgár van. A hatóságok szerint 933 vízerőművek építésén dolgozó munkás is eltűnt, közülük sokan az alagutakban lehetnek. Lionel Messi bejelentette a visszavonulását. Bejegyzésében azt írta, hogy a világbajnoki döntő óta eltelt idő és hosszas mérlegelés után döntött úgy, hogy befejezi a válogatottbeli szereplését. A döntés a fogalmazása szerint fájt és fáj is neki, de úgy érzi, elérkezett a megfelelő pillanat. Sasa Ilić marad a Partizan vezetőedzője. Az egykori klublegenda a Mladost Luchani elleni vereség után benyújtotta lemondását, de a szurkolók támogatása és a klubban belüli egyeztetések után megváltoztatta döntését. Manapos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 31, este 21 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: A Radicevich Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbmétere.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021-809-207.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

eladó gyümölcsös adán az Univerexport üzletnek által, lakóházzal és pálinka főzővel együtt. Érdeklődni a következő telefonszámok egyikén lehet. 069 48 15 389, illetve 024 852 014.

0: komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.
1: A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.
0: Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Paradicsomli eladó Moholon, a Stanisic családnál. További információért és megrendelésért hívja a telefonszámok egyikét 063 545 756 064 21 31 530, illetve 024 861 604.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Naprédaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Elfogadta a szerb parlament hétfőn a 2026-os költségvetés módosítását, amely az eredetileg tervezetnél 112,45 milliárd dinárral magasabb bevétellel számol. Ezek szerint több pénz jut az egészségügyre, a szociális ellátásokra és az infrastruktúrális beruházásokra. A kormány az idei gazdasági növekedést 3,3%-ra becsüli. A bruttó hazai termék értéke várhatóan eléri a 95,3 milliárd eurót. Az államadóság az év végén a GDP 44,2%-a lehet. A tanévkezdéssel együtt fokozott közlekedésrendészeti ellenőrzés kezdődik Szerbia valamennyi általános iskolájának környékén. A rendőrség célja, hogy biztonságosabbá tegye a gyerekek iskolába érkezését és hazajutását, ezért különösen azokra a szabálysértésekre figyelnek majd, amelyek a leginkább veszélyeztetik a diákokat, írja a tannyug. Szeptember 14-én valamennyi határátkelőn demonstrálnak, ha az Európai Unió nem talál megoldást a hivatásos sofőrök schengeni tartózkodásának korlátozására. A fuvarozók hétfőn Belgrádban, Podgoricában, Skopjében és Szarajevóban az uniós képviseletek előtt demonstráltak. A jelenlegi szabályok szerint a schengeni térségen kívülről érkezők 180 napon belül legfeljebb 90 napot tölthetnek a schengeni övezetben. A túl nehéz iskolatáska megterheli a gyerekeket. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy érdemes odafigyelni arra is, mennyit cipelnek nap mint nap a gyerekek. A könyvek és füzetek mellett töltők, kulacsok, ételdobozok és sportfelszerelések is bekerülhetnek a hátizsákba. Ezek külön-külön nem feltétlenül nehezek, együtt azonban már komoly terhelést jelenthetnek. Az Amerika Gyermekgyógyászati Akadémia szerint intőjel lehet, ha a gyerek előredül a táska súlya miatt, nehezére esik a járás, vagy a válpántok bevágnak a vállába. A szakemberek azt javasolják, hogy a hátizsák legyen minél könnyebb, két széles, párnázott és állítható pánttal. Fontos az is, hogy a gyerek csak azt vigye magával, amire aznap valóban szüksége van. Már több mint 4200 embert keresnek Nepálban a múlt heti pusztító áradások és földcsuszamlások után. A hatóságok szerint legalább 903-an vesztették életüket. Az eltűntek között több mint 3600 nepáli és mintegy 600 külföldi állampolgár van. A hatóságok szerint 933 vízerőművek építésén dolgozó munkás is eltűnt, közülük sokan az alagutakban lehetnek. Lionel Messi bejelentette a visszavonulását. Bejegyzésében azt írta, hogy a világbajnoki döntő óta eltelt idő és hosszas mérlegelés után döntött úgy, hogy befejezi a válogatottbeli szereplését. A döntés a fogalmazása szerint fájt és fáj is neki, de úgy érzi, elérkezett a megfelelő pillanat. Saša Ilić marad a Partizan vezetőedzője. Az egykori klublegenda a Mladost Luchani elleni vereség után benyújtotta lemondását, de a szurkolók támogatása és a klubban

belüli egyeztetések után megváltoztatta döntését. Manapos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 31, este 21 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

sor került Törökfaluna az úgynevezett Pirinini kocsmája épületének ünnepélyes átadására, amely fontos eseményt jelent a közösség életében. A felújítás 2024-ben kezdődött a Falugazdálkodási Minisztérium és Adaközség önkormányzatának támogatásával. Mára az épület teljesen megújult, és a falubeliek örömmel vehették birtokba. A faluház nem csupán egy épület, hanem a közösségi élet egyik fontos színtere, olyan hely, ahol az emberek találkozhatnak, együtt ünnepelhetnek, kulturális élményekkel gazdagodhatnak, és továbbadhatják hagyományaikat a következő generációnak, mondta el Bilicki Zoltán polgármester. A megújult épület kívülbelül megszépült, korszerűbbé és komfortosabbá vált, így a jövőben még megfelelőbb helyszínt biztosíthat kulturális rendezvényeknek, ünnepségeknek, közösségi programoknak és különböző összejöveteleknek.

107,7 MHz. For a better day. Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Tisztelt termelők! A Kitel D.O.O. Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédő szereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite D.O.O. Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy szeptember 2-án 12 órakor a rendkívüli helyzetek részleginek Nagykikindai üzemeltető központja a veszély vége jelzés sugárzásával végre fogja hajtani a figyelmeztető szirénák rendszeres ellenőrzését.

0: 107.7 FM. The best music non-stop.
1: Radio Ada, uvek uz vas.

0: svakog dana od 0 do 24. Radio.
1: Vaša Radio Ada. I'm the Invisible Man.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: 107.7. Vaša Radio Ada
1: 107.7 MHz FM stereo.

0: 107,7 MHz FM stereo radio.
1: Ad. 107.7 FM.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: 107.7